0: Bána búna, bána bálofa, bána bárvíla, bána bún rávura. Bána bríndarocha, bána blísk rúnda, bána brúcht ársa, bána bríhar úchta. Bána brekka, lá brá, bána bráid hrma, lá bráhal. Bána boga, lá brádan, bána bástí, lá brínach. Bín gaur, bín wán, bín vrek, bín charach. Bín achar vôr, bín achar vig.
1: Bín dar chlár, bín gyanishti.
0: Bána bán chrúne, bána bahis vára, bána brúach chrúkra. Bána bárd tostacha, bána bólogacha, bána bésdúla, bána básúla, bána bánlíche. Na bána seo is búin manach, a mád is sean chaylachí, a gugur cúra. Is bólán bóra, a nort gan fál, is bárni díad, ar vós na trál. Bín hrí, bín brí, bín chub. Bín lechri, bána brúloch skáfara, bána búkacha, bána balast trúma, bána brása, bána bachta, bána bihnachta, bána anjóla.